0: Ez lehet talán a legveszélyesebb. Acknowledge, stop call for 007, Anna.
1: Long ACS, Roger, we've cleared you from a bit. Hello, fire up.